0: Először,
1: we have worshipping of Guru Purnima.
0: Először a Guru Purnima tiszteletét adjuk.
1: It is rare.
0: Ez nagyon ritka.
1: That Thursday is Guru Dev and Purnima is together. That's very, very significant.
0: Ez nagyon jelentőség teljes, hogy a csütörtök és a Guru Purnima egybeesik. Ez nagyon jelentőség teljes.
1: Every moon changing have a special constellations.
0: Minden holdváltásnak van egy jellegzetes konstellációja.
1: According to the Vedic science,
0: a védikus tudomány szerint,
1: all the 12 months have its special significant.
0: Mind a 12 hónapnak van egy nagyon nagy jelentősége van.
1: Those who develop their spiritual development,
0: aki a spirituális fejlődés útján van,
1: those are yogis,
0: ezek a jogik.
1: Then let's say we begin from the first day is, let's say, the full moon, Purnima. The first day of the full moon.
0: A teli hold első napja.
1: And there's a mantra for the full moon.
0: Erre van egy mantra.
1: Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vashishyate. This is the mantra for this day.
0: Ez a mantra erre.
1: Purna means complete.
0: Purna azt jelenti, hogy teljesség.
1: That is the entire universe.
0: A teljes univerzum teljessége.
1: Not only our earth.
0: Nem csak a Földön.
1: Or particular the constellation of the some days and the we call the graha.
0: Ezt így hívjuk, graha.
1: But they are all within in the completeness. All the suns, all the stars, all they are within this completeness.
0: Mind az összes csillag és a bolygók benne vannak ebben a teljességben.
1: As we know, often we spoke about this, that
0: gyakran beszélünk erről.
1: 14 lok 21 brahmand. The 14 different world within this Surya, under this sun
2: system. A 12 különböző világ ebben a naprendszerben.
1: And 21 brahmand. 2,100 different the sun systems.
2: 2100 különböző naprendszer.
1: That yogi said,
2: az a yogi ezt mondja,
1: in the human body, in human consciousness,
2: az emberi testben, az emberi tudatban,
1: in human awareness, is all this included in completeness of 2100 sun.
2: Teljes mértékben benne van ez a 2100 naprendszer.
1: But beyond there, there's more.
2: De még azon túl is több.
1: But then you cannot come back.
2: De aztán nem tudsz visszajönni.
1: But we cannot go even to this sun.
2: De nem tudsz eljutni még eddig a napig sem.
1: It is a sadhana. Practice. So it's called the siddha.
2: Úgy hívják, hogy siddha.
1: The siddhas, they are existing.
2: Léteznek.
1: In the astral form.
2: Asztrális formában.
1: Karan sarira.
2: Asztrális formában léteznek.
1: And they are there still. They have purified their physical body.
2: Megtisztították a fizikai testüket.
1: So time to time they appear in like a physical body.
2: Időről időre megjelennek fizikai testben.
1: But we cannot touch that.
2: De nem tudjuk megérinteni.
1: If you hold the hand,
2: ha megfogod a kezét,
1: it just you go like emptiness.
2: Olyan, mintha üres volna.
1: So far, that siddha yogis
2: ennyire
1: have
2: jutott,
1: purified their physical body also.
2: Ennyire megtisztították a siddha yogik a testüket.
1: There is 5 different bodies.
2: 5 különböző test van.
1: And generally, and in English, they say 3 bodies.
2: Általában is az angolban azt mondjuk, hogy 3 test.
1: Because they have only till that approaching, that's all.
2: Mert csak addig értek el.
1: It's called physical body.
2: Fizikai.
1: Mental body.
2: Mentális.
1: And subtle body.
2: És a finom test.
1: That's all.
2: Ennyi.
1: But according to the yogic science, Vedic science,
2: ám a yogikus, védikus tudomány szerint,
1: according to the creation,
2: a teremtés szerint,
1: according to the humans, the body,
2: az emberi test,
1: and therefore there is called the Anamaya Kosha.
2: Úgy hívjuk Anamaya Kosha.
1: Which we all have learned many, many times.
2: Sokszor szó volt róla.
1: Pranamaya Kosha.
2: Pranamaya Kosha.
1: The pranas.
2: A pránák.
1: Anamaya Kosha is the body of the nourishment, this body.
2: Az Anamaya Kosha a táplálkozást tesz ez a test.
1: Which is nourishing from the 5 elements,
2: amely az 5 elemmel táplálkozik.
1: 5 bodies, 5 elements.
2: 5 elem, 5 test.
1: So the solid food,
2: szilárd étel.
1: The prana food,
2: prana étel.
1: So this is connecting with the 5 bodies.
2: Ez az 5 testtel áll kapcsolatban.
1: So first beginning this is, let's say, with our physical body.
2: Először a fizikai testünkkel kezdődik.
1: Now after that body, we through our kriya, which we are learning kriya, and which you are practicing the kriyas.
2: És azután a kriya gyakorlás.
1: The Mahaprabhuji have given, Dev Puruji has given, Guruji has given about 64 kriyas.
2: Mahaprabhuji, Dev Puruji körülbelül 64 kriyát adott.
1: But you must not be practicing all this.
2: De nem kell az összeset gyakoroljuk.
1: One or two kriya is more than enough.
2: Egy vagy két kriya több, mint elegendő.
1: So there are these kriyas, and I think I have written somewhere.
2: Vannak ezek a kriyák, azt hiszem valahol leírtam.
1: But

0: That means
1: yogya, azt jelenti.
0: The word yogya plain in English.
1: Más angol jelentése.
0: Capable.
1: Képes.
0: Capable. Now, capable means also that qualities.
1: Képes azt jelenti, hogy minőségei vannak.
0: In every aspect you are perfect.
1: Minden tekintetben tökéletes vagy.
0: That can be the disciples, the master's successor disciple.
1: Így lehet sikeres a tanítvány.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: But that if one you have one student you can have a disciple can further guide the other disciples or aspirants.
1: De hogyha valaki eléri ezt a szintet, tudja a többieket.
0: And bring them to the highest level of the consciousness.
1: Tudja a többieket vezetni és elvinni őket a legmagasabb tudathoz.
0: It's not easy to become a yogya disciple.
1: Nem könnyű ilyen tanítvánnyá válni.
0: So yogya, exactly this word is also not capable. That is also not only that.
1: Nem pontos fordítása a yogyának az, hogy képes.
0: Somebody should look in your dictionary yogya.
1: Nézze meg valaki a szótárában ezt, hogy yogya.
0: If you find it, then tell me.
1: Ha megtalál...
0: The word in English or in German or in Croatian or the Hungarian or the Slovakians or the anyone.
1: Ha megtalálod, mondd meg, hogy a ti nyelveteken mit jelent.
0: There are different disciples.
1: Különböző tanítványok léteznek.
0: It is called, there are three different qualities.
1: Háromféle minőség.
0: One disciple is that only, even master doesn't ask. But that disciple will get in the message, feelings.
1: Az egyik tanítvány csak ha kéri a mester, akkor megvannak az érzései.
0: He or she will do it without asking.
1: De az pedig megteszi kérés nélkül.
0: Second,
1: másodszor,
0: if you ask,
1: ha kérsz,
0: to do it, then it will do it.
1: Hogy megtegye, akkor megteszi.
0: And the third one,
1: harmadik,
0: if it is asked,
1: ha megkérik,
0: for example,
1: például,
0: that I'm telling to the Umapuri,
1: mondom Umapurinak,
0: to do this,
1: csináld ezt,
0: and she will say, Daya, go and do it, bring it. Giving order to the order.
1: És aztán továbbadja az utasítást.
0: So this is a quality called uttam, madhyam and kanisht.
1: Ez a három minőség.
0: Please write these three names.
1: Írjátok le ezt a három nevet.
0: Uttam.
1: Uttam.
0: Uttam is best quality, best to best to best to best quality.
1: A leges legjobb.
0: That is like a yogya.
1: Az a yogya olyan.
0: In Ayurveda we said arogya.
1: Az Ayurvedában azt mondják arogya.
0: Arogya means healthy.
1: Egészséges azt jelenti.
0: Rogya means healthy. No, ill.
1: Rogya a beteg.
0: In Yugoslavian language that is called rogla.
1: Jugoszláv nyelvben rogla.
0: There is one word called rogla.
1: Van ilyen szó.
0: Yes or no?
1: Ugye?
0: Now, I don't know what means rogla in your Yugoslavian language.
1: Nem tudom, mit jelent jugoszlávul.
0: What means that? Mountain.
1: Ez egy hegynek a neve.
0: And in our word, rogla means a very, very, very ill.
1: A mi nyelvünkön azt jelenti, hogy nagyon beteg.
0: Persons or animals or something.

0: Ember vagy állat?
1: Don't touch.
0: Ne érints meg.
1: That's called rogla.
0: Az a rogla.
1: So, rogla and nirogla.
0: Rogla és nirogla.
1: And nirogha means without disease, healthy.
0: Betegség nélküli egészséges.
1: And other one is called uttam.
0: Másképpen uttam.
1: Pure, clean.
0: Tiszta.
1: So uttam disciple.
0: Az uttam tanítvány.
1: That can come through.
0: Átjuthat.
1: Master doesn't ask anything. Master doesn't need anything.
0: Nem kéri a mester, nincs semmire szüksége a mesternek.
1: But in reality, master is searching.
0: De valójában keres a mester.
1: Searching some disciple, bhakta.
0: Keres egy tanítványt, egy baktát.
1: Because.
0: Mert.
1: Even the master don't want to leave the body till some disciple is there.
0: Mert a mester nem akarja addig elhagyni a testét, amíg nincs egy tanítvány.
1: To whom he can give his body.
0: Kinek átadhatja a testét.
1: Give his all tattvas.
0: Az összes tattváját.
1: And that master with great peace and happiness going to the highest consciousness.
0: Akkor a mester békésen, boldogan a legmagasabb tudatba távozik.
1: Like one couple.
0: Mint egy pár.
1: When the couple, why they are marrying a man and woman?
0: Megházasodtak, egy nő, egy férfi.
1: In reality is making the generation.
0: Valójában
1: children.
0: Generációkat hoznak létre.
1: One after other.
0: Egyik a másik után.
1: So those who married.
0: Aki megházasodik.
1: Then you are successful your human life when you give a child.
0: Akkor lesz sikeres az életed, ha gyerek lesz.
1: Girl or a boy.
0: Lány vagy fiú, mindegy.
1: More.
0: Több.
1: Can have more. That is called you are multiplying.
0: Azt hívják úgy, hogy sokasodás.
1: Similarly, the master or who doesn't marry in practicing also have to get one, at least one disciple that will lead this light further.
0: A mesternek szüksége van legalább egy tanítványra, aki tovább viszi az ő életét.

0: ओ गुरुदेव,
1: ओ गुरुदेव,
0: प्लीज लाइट फ्रॉम लाइट टू लाइट,
1: gyújtsd meg a fényről a fényt.
0: The disciple said, Gurudev,
1: Gurudev, mondja a tanítvány,
0: remove the darkness from my heart, the darkness of the ignorance.
1: Távolítsd el a sötétség, a tudatlanságot a szívemből.
0: And light in my heart.
1: És gyújtsd meg a fényt a szívemben.
0: Everyone, even the animals, they are multiplying.
1: Mindenki, még az állatok is sokasodnak.
0: You know the love? The love is created, the creation has created this love between man and male and female.
1: A teremtés létrehozta a szeretetet az férj és a nő között.
0: To make more multiplying.
1: Hogy sokasodjanak.
0: But they will not do.
1: De nem teszik.
0: A woman is sitting there. She have no any feelings. And she have no any... The womb is empty.
1: Ott ül a nő érzések nélkül.
0: Or a man.
1: Vagy a férfi.
0: No more feelings.
1: Nincsenek érzések.
0: So God has created this indriya is called the feeling of the love.
1: Ezért adta Isten ezt az indriákat, a szeretet érzését.
0: And his love is not one-sided.
1: Nem egy oldalú a szeretet.
0: Two.
1: Kettő.
0: The love of the woman, feeling of the woman, the man cannot feel.
1: Nem érezheti a férfi azt a szeretetet, amit a nő.
0: And man's love, feelings, that woman cannot feel.
1: És a férfi szeretetét nem érzi a nő.
0: But this and that both are attracting.
1: De ez a kettő vonza egymást.
0: And those who have not these feelings of the male feelings to the female, or the female feelings to the male.
1: Akinek nincs meg a férfi érzése a nő iránt és a női a férfi iránt.
0: That is still between, nothing.
1: Az a kettő között van semmi.
0: Sometimes you get a fruit, and you open the fruit, there is no any seed.
1: Néha van olyan gyümölcs, hogy kinyitod, és nincs benne mag.
0: That's it. Fruitless.
1: Gyümölcstelen gyümölcs.
0: But you have to protect. You have to protect till the end of your life.
1: Védelmezned kell az életed végéig.
0: To your child.
1: Gyermeked.
0: Your guarantee. Otherwise, you are making big mistakes.
1: Különben nagy hibát.
0: If you don't give love to your children and till your child is even 90 years old.
1: Ha nem szereted a gyereked még akkor is.
0: And you are alive, you are still protecting.
1: 90 éves, amíg életben vagy, védelmezed.
0: And not only this. After that, doesn't matter animals or the humans.
1: Nem csak addig, utána is, nem számít ember vagy állat.
0: You will come to the astral world.
1: Az asztrális világba jutsz.
0: That's called Pitraloka.
1: Úgy hívják Pitraloka.
0: Now you are in Pitraloka.
1: Most a Pitralokában vagy.
0: So they said, okay, you are here now.
1: Most azt mondják, itt vagy.
0: But have you left other behind?
1: De hát rajtad a másikat?
0: It's like stairs.
1: Mint a lépcsők olyan.
0: One after other staircase.
1: Egyik a másik után a lépcsőházban.
0: You have no any more stairs to go. You cannot climb further.
1: Nem tudsz tovább jutni.
0: You have one house.
1: Van egy ház.
0: And the one floor you go by steps by steps.
1: És az egyik szintről a másikra a lépcső megy.
0: And it is 15 stairs.
1: 15 lépcső.
0: But there is only 8 stairs. You came to only the 8 stairs on it. But further, there is no any steps.
1: De hogyha csak 8 lépcső van és nincs tovább,
0: what will you do?
1: Mit teszel?
0: What I will do? I go back down.
1: lemegyek vissza.
0: But there's no more way to turn back. There is another one waiting for it.
1: De a másik vár.
0: So you are hanging in the what we call the pitraloka.
1: Ott függsz a pitralókában.
0: Therefore every creature.
1: Tehát minden élőlény.
0: Who is born with a physical body.
1: Aki megszületik fizikai testbe.
0: Have to get creation.
1: Kell,
0: and so, my dear,
1: kell, hogy a teremtésbe létvegyen, kedvesem.
0: Get it married quickly.
1: Gyorsan házasodjatok.
0: Yes. Hurry up.
1: Siess.
0: Or?
1: Vagy pedig.
0: Must not be.
1: Nem kell.
0: Then get that brahmagyana.
1: Akkor érd el a brahmagyánát.
0: That is automatically, you have a lift. There's no staircase.
1: Akkor lifted van, nem kell a lépcsőn mászni.
0: You have a lift.
1: Van lift.
0: How comfortable.
1: Milyen kényelmes az.
0: And the steps are not easy.
1: Nem könnyű a lépcsőn mászni.
0: The mother have a lot of difficulties or no difficulties. 9 months, she knows what it means to have a child in the womb.
1: Sokszor az anyának

0: nehéz a 9 hónapig viselni a gyereket.
1: But that God have created this system.
0: De Isten ezt a rendszert hozta létre.
1: So either you go there,
0: vagy odamész,
1: or you go to this side,
0: vagy amoda.
1: So this is that it means you are between.
0: De ha a kettő között vagy,
1: there is no feeling from female side to the male.
0: Nincs női érzésed a férfi iránt.
1: And I don't know there are female to female. I don't know they can make many exercises, but there's no seed inside at all.
0: De hogyha a nő a nő iránt van, akkor sok gyakorlatot végezhet, de nem lesz mag.
1: Or the man.
0: Vagy a férfi.
1: Yes, they can unstrengthen. We have this in Dutch, Hindi, English.
0: Az nagy.
1: Yeah, but without that fruit
0: coming there, you cannot go. Mag nélkül.
1: So we respect the God's creation very nicely.
0: Tiszteljük Isten teremtését.
1: Yes, and if you are doing, then you are going against that principle.
0: De ha úgy teszel, akkor az elvek ellen teszel.
1: Or there is one more, third one.
0: De van egy harmadik is.
1: Is neither this nor that.
0: Sem ez, sem az.
1: Neither that feeling nor these feelings.
0: Sem ez az érzés, sem az.
1: It has no this one indriya.
0: Egy indriya.
1: From this kam indriya. Kam. You know what the kam?
0: Kam.
1: Kam means patience.
0: Azt jelenti szenvedély.
1: So they are called the kinner. Then are called the kinner. And their kinner's principle and their law is a very, very beautiful and very nice.
0: Nagyon szép elv.
1: But don't be the kinner, okay?
0: De ne legyél ez.
1: It can be a curse for you.
0: Ez átok lehet számodra.
1: So there are two kind of curse.
0: Kétféle átok van.
1: I mean, I have nothing against.
0: Én nem vagyok semmi ellen.
1: Okay? With one hand you can wash it.
0: Az egyik kézzel moshatod.
1: But two hands can do nice.
0: De a két kéz tudja egymást mosni.
1: So where are you now?
0: Hol vagy most?
1: So first step is the physical body.
0: Az első lépés a fizikai test.
1: Then coming pranamaya kosha.
0: Aztán jön a pranamaya kosha.
1: The energy, the prana.
0: Az energia.
1: And this energy, this prana is giving by our vegetation.
0: És ezt az energiát a pránát, a növényzet adja.
1: And that prana is in our each and every cells of the body.
0: És ez minden egyes testi sejtünkben benne van.
1: And sometimes when this all the cells loses energy.
0: És mikor ezek a sejtek elvesztik az energiát,
1: then you are so tired.
0: Annyira fáradt vagy.
1: Or you have fever.
0: Vagy lázad lesz.
1: Then all the cells are down. No energy.
0: Nincs energia a sejtekben.
1: So again we have to create that energy.
0: Megint energiát kell létrehozzunk.
1: Pranamaya kosha.
0: Pranamaya kosha.
1: Manomaya kosha.
0: Manamaya kosha.
1: The mental power.
0: Mentális erő.
1: If you don't have the energy, you have to create your mental power.
0: Hogyha nincs energiád, mentális erőt kell létrehoz.
1: You will tell mentally, I will get up and go and bring this nice orange juice.
0: Mentálisan azt mondod,
1: I will drink this orange juice and then I will get prana again.
0: Magadnak, hogy most igenis felkelek, megiszom azt a narancslét, és akkor megint lesz pránám.
1: Pranamaya kosha. Then the vigyánamaya kosha.
0: És aztán a vigyánamaya kosha.
1: Act with your brain.
0: Aggyal cselekedj.
1: That's a jnana. That's called knowledge.
0: Tudás.
1: That knowledge is very important.
0: Nagyon fontos a tudás.
1: Every creature has a knowledge.
0: Minden élőlénynek van tudása.
1: Every vegetation has a knowledge.
0: A növénynek is van
1: but
0: tudása.
1: But limited.
0: De korlátozott.
1: But the human brain.
0: De az emberi agy.
1: Have more capacity of that knowledge, and they can more and more develop that knowledge.
0: Az emberi agynak nagyobb a tudás kapacitása, és tudja továbbfejleszteni.
1: That's why I call the knowledge.
0: Ez a tudás.
1: Vigyánmaya kósa. Vigyán is a science.
0: A tudomány.
1: And the science is that knowledge.
0: A tudomány, a tudás.
1: So, how much vigyán you have?
0: Mennyi vigyánád van?
1: That's very important.
0: Nagyon fontos.
1: Every of you have an immense of vigyána, the knowledge.
0: Mindannyiótokban hatalmas vigyána, tudás van.
1: Many knowledge you have, very much.
0: Sokféle tudásotok van, nagyon sok.
1: And you feel it.
0: Érzed.
1: But there are some which is researching to get the knowledge from our body.
0: De van, aki kutatja a testet, a tudást a testben.
1: And then comes Anandamaya kósa.
0: És aztán jön az Anandamaya kósa.
1: Now this Anandamaya kósa is two kinds of kósas.
0: Ez kétféle kósa.
1: One is Anand, is just the joy.
0: Az egyik az Ananda, az öröm.
1: But another Ananda.
0: A másik Ananda.
1: Is that is the Brahmagyana.
0: Az a Brahmagyana.
1: And that's why this Anand.
0: Ananda.
1: Now, in this five elements of the koshas.
0: Ez az öt elemben, a kóságban.
1: Comes our destiny on the path.
0: Benne van a sorsunk.
1: There is a from the past karmic elements in between your consciousness.
0: A múltbeli karmikus elemek.
1: There are many things what you have done with all this Anamaya, Pranamaya, Manomaya, Vigyanmaya, Anandamaya koshas, all. What have you spoken? Your word, what mouth you speak.
0: Sok mindent tettél ezekkel a testeiddel, például mit mondtál?
1: Good or bad?
0: Jót vagy rosszat?
1: Anger or hate or jealous?
0: Gyűlölet, féltékenység?
1: Joy, happiness, friendly?
0: Vagy boldogan, barátságosan?
1: The dearest one. Everything is coming to our Anandamaya kosha.
0: Minden az Anandamaya kósába jut.
1: In Bhagavad Gita 15th chapter,
0: a Bhagavad Gita 15. fejezetében,
1: the first mantra,
0: első mantra,
1: it is said,
0: azt mondja,
1: that every trees have roots down.
0: Minden fának lefelé nő a gyökere.
1: And going up the branches.
0: És az ágak meg fölfelé.
1: But the human's roots are in the brain here.
0: De az ember gyökerei az agyban.
1: And branches are down.
0: És az ágak lefelé.
1: Read in the first chapter. Urdham udham. Pandrava agya kya pancha mantra. Urdham udham. So पेड़ की तो जड़ नीचे और डाले ऊपर लेकिन मनुष्य की जड़ यहां और डाले दिस आर ब्रांचेस हैंगिंग हियर डाउन
0: ऐसे कसा आगा कमिक लेफले लोगना
1: सो नाउ हियर इट इज सेड
0: असमंजयत
1: एनी प्रॉब्लम
0: बार में फेला प्रॉब्लम
1: एनी इलनेस
0: मिंदन बेतकशेग.
1: Whatever animal you have a cancer,
0: például a rák,
1: schizophrenia, or other any kind of illnesses,
0: mindenféle betegség,
1: begins from Anandam.

0: elveszik.
1: But not to give to anyogya.
0: De nem adni olyan személynek.
1: Anyogya, yogya, anyogya.
0: Anyogya vagy yogya.
1: That call kanishtha.
0: Így hívják.
1: That if you give to someone's hand,
0: hogyha valakinek a kezébe adod,
1: you don't know how it will be you, for what they will use it.
0: Mire használja, nem tudod.
1: It is said the person who made this atom,
0: aki az atomot felfedezte,
1: who created this atom, and then this person came to know,
0: nem tudta,
1: this atom will become the biggest problems.
0: Hogy ez a legnagyobb problémává válik.
1: I don't know if it's true or not, but it said that person who created atoms, he suicided himself.
0: Nem tudom igaz-e, de ő megölte aztán egymást, magát, öngyilkos lett.
1: And this we know what is happening now?
0: Látjátok, mi történik most?
1: Yes, that was.
0: Ez volt.
1: So, there is atom in the consciousness of the master for something good.
0: A mester tudatában benne van, hogy valami jó.
1: So I have in my hand something very good.
0: A kezemben van valami nagyon jó.
1: But it's a knife.
0: De kés.
1: For some good things. And I give it to the other's hand and I die.
0: Odaadom valaki másnak.
1: Now you don't know how this person will use that knife.
0: És nem tudod, hogy az a másik mire használja majd a kést.
1: And that will go karma to that person.
0: De az annak visszamegy a karma.
1: Therefore, before you give your word,
0: tehát mielőtt a szavadat adod,
1: your instructions,
0: utasítást adsz,
1: your anything,
0: bármi,
1: all, sorry, everything, carefully you give to your successors.
0: Gondosan add át.
1: And who is your successor?
0: A utódodnak.
1: Your children.
0: Ki az utódod, a gyermeked?
1: Or your disciple.
0: Vagy a tanítványod.
1: So sometimes you do everything, but still your child will not follow you.
0: Néha mindent megteszel, mégse követ a gyermeked.
1: Like the king Kans.
0: Mint Kans király.
1: The Kans, his father was the king also.
0: Apja is király volt.
1: And still king is there. And his son, Kans, he was like a rakshasa.
0: A fia Kans olyan volt, mint egy rakshasa.
1: He was the uncle of the Krishna.
0: Krishna nagybátyja
1: volt. And Krishna took incarnation because of the Kans to destroy.
0: És Krishna azért inkarnálódott, hogy elpusztítsa.
1: And how much Krishna had to suffer?
0: Elpusztítsa Kansot.
1: And how much Krishna's mother had suffered?
0: Krishnának szenvedni kellett, de mennyit szenvedett Krishna anyja?
1: Krishna's father suffered.
0: Krishna apja szenvedett.
1: That mother, how much she suffered, you know that?
0: Tudjátok, mennyit szenvedett az az anya?
1: This all was the counted each and every step.
0: Minden egyes lépés.
1: Then Krishna came.
0: Minden egyes lépés számított, aztán jött Krishna.
1: And so the Kans said to his father,
0: azt mondja Kans az apjának,
1: because some of his friends,
0: mert némi barátai,
1: said, you are like a king, your father is just like some holy saint.
0: Azt mondták, hogy te vagy olyan, mint a király, az apád olyan, mint egy szent.
1: You are the best as a king.
0: Te vagy a legjobb király.
1: So he comes from a battle.
0: Csatába ment.
1: And goes directly to his father.
0: Visszajött, egyenesen az apjához ment.
1: And say, father,
0: azt mondja, apám,
1: you give me the crown.
0: Add át a koronád.
1: Or should I take it?
0: Vagy elvegyem?
1: He was ready to kill his father, to take the crown of the king.
0: Kész volt arra, hogy elvegye a király koronáját.
1: And like these people are nowadays.
0: Ilyenek ma az emberek.
1: They tell children, they are only 20 years or 25, 30 years.
0: A gyermek, hogyha csak 20-25
1: éves. And they
0: éves,
1: tell the parents.
0: Azt mondja a szülőnek.
1: Please sign.
0: Kérlek, írd alá.
1: All property on my name is my.
0: Írasd az én nevemre minden tulajdonod.
1: Yes.
0: Igen.
1: Okay, you gave me birth, that's all. But now it's my property.
0: De most már ez az én tulajdonom lesz.
1: I will do as I like.
0: Azt teszem, amit
1: you
0: akarok.
1: You know how many older people are suffering in this Kali Yuga.
0: Mennyi öreg ember szenved ebben a Kali Yugában?
1: The son, he want to do good for his parents, but his wife comes in such a person, said, me or your parents.
0: A fiú jót akar a szüleinek, de a feleség meg azt mondja, én vagy a szüleid.
1: Now this poor boy.
0: Szegény fiú.
1: Is both side.
0: Mindkét a két oldal között van.
1: I love her, and I will go this way.
0: Vagy erre, vagy arra, mindkettőt szeretem.
1: But I love my parents. Then, where I am, so you know this boys, this man, this boy sitting there, it's not easy for this man who is sitting on the staircase, on the steps.
0: Nem könnyű annak az embernek.
1: Yeah. Or maybe this girl.
0: Vagy egy nőnek.
1: The boy said to this girl, either go there or this.
0: Azt mondja a fiú a lánynak, hogy vagy ők, vagy én.
1: She said, I left my house.
0: Azt mondja, elhagytam a házat.
1: I left my parents.
0: Elhagytam a szüleimet.
1: I gave my whole myself. I gave it to you.
0: Egész valómat átadtam neked.
1: And now you tell me go out.
0: És azt mondod, hogy most menjek el.
1: Where will I go?
0: Hova?
1: Emotionally, innerly,
0: érzelmileg belül,
1: you don't know what means about this girl. Newly married, and boy said, I don't like him, go away.
0: És akkor most nem tudod, hogy mi ez annak
1: this situation
0: a
1: are there.
0: Lánynak, aki most házasodott, és a fiú azt mondja, menjél.
1: And there are other some.
0: Ilyen helyzetek vannak.
1: When one girl comes married in that house.
0: És a másik helyzet, mikor jön a lány,
1: she is so holy soul.
0: Olyan szent a lelke.
1: The whole house and families of that where this girl is married and came, it became so prosperous and happy and joy and light and everything. One girl who came there.
0: Egyetlen lány miatt, aki jön, az egész ház az fejlődni fog, és boldogok lesznek.
1: That's we call a Lakshmi.
0: Ez a Lakshmi.
1: Yes. Lakshmi is faithful.
0: Lakshmi hűséges.
1: Lakshmi doesn't go left and right and here.
0: Nem megy el.
1: There are many Lakshmi sitting here.
0: Itt sok Lakshmi ül.
1: And I see sometimes in meditation what they are doing.
0: Néha látom.
1: This is. I gave the name Lakshmi, but still she didn't understand.
0: A Lakshmi nevet adtam, de még mindig nem érti.
1: So you are all women, as a woman you are all Lakshmis.
0: Ti nők mind Lakshmik vagytok.
1: Lakshmi means not money.
0: A Lakshmi nem a pénzt jelenti.
1: But Lakshmi means the happiness, joy, spirituality, peace, harmony, love, everything.
0: Hanem a Lakshmi a spiritualitás, a boldogság, a harmónia, a béke, mindez.
1: That boy who marry her.
0: Az a fiú, aki hozzá megy.
1: That boy becomes so happy.
0: Olyan boldog lesz.
1: It makes the whole family higher.
0: És az egész család boldog lesz.
1: Similarly, or a disciple.
0: Vagy egy tanítvány.
1: Your master will say, my tapasya, my sadhana is now completed.
0: És azt mondja akkor a mester a tapasya.
1: And that disciple will say, my life is now the last life of this creations. I'm in the moksha and divine.
0: A mester azt mondja a szádanám célt ért, a tanítvány azt mondja, hogy én elérem.
1: So you have both side.
0: Mindkét oldal.
1: Doesn't matter you marry or you don't marry.
0: Nem számít, hogy meghálod.
1: Nobody force you.
0: Sőt, vagy sem, mindkét
1: But
0: oldal.
1: But don't hang somewhere.
0: De ne függjél a kettő között. Yeah.
1: Then we'll be coming paichen.
0: Mert akkor levágnak.
1: Hanging somewhere.
0: Ami ott függ.
1: That's it. So this is how we say in about the chakras.
0: a csakrákban.
1: And so there are the different chakras in the body.
0: Különböző csakrák vannak a testben.
1: And in our body there is a devas.
0: A testünkben dévák vannak.
1: Not only your soul.
0: Nem csak a lelked.
1: In your one atom.
0: Minden atomodban.
1: There is a billions of divine souls again.
0: Billió, milliárdnyi isteni lélek van.
1: Just understand your body.
0: Csak értsd meg a tested.
1: What is within you?
0: Mi van benned?
1: Within you is the ocean of the immortality.
0: Benned van a
1: immortality.
0: A óceánja a halhatatlanságnak.
1: Within you is the fountain of the joy.
0: Az öröm szökőkútja van benned.
1: Within you is immortality.
0: Benned van a halhatatlanság. Peace. Béke.
1: So in the navel, that seed of it is in the navel.
0: A mag a köldökben van.
1: And there is the heart of the mother here in the your navel.
0: Az anya szíve a köldöködben van.
1: The more pain has a mother than the father.
0: Az anyának jobban fáj, mint az apának.
1: Of course, father will also cry when you die.
0: Az apa is sír, ha meghalsz.
1: But mother feels that time the pain in her womb.
0: De az anya
1: my child died.
0: Érzi akkor a fájdalmat a méhében, hogy meghalt a gyermekem.
1: We are humans, we should understand this.

0: श्री दीप नारायण भगवान देवपुरी समादेव के सनातन धर्म की। हरिओम। वी हैड ए ब्यूटिफुल सेमिनार।
1: Szép programunk van.
0: We have to learn many things.
1: Sok mindent tanulni valunk.
0: I know that many people don't like what I tell.
1: Sokan, tudom, sokaknak nem tetszik, amit mondok.
0: And unless you will not do this, your physical and mental health will not be good.
1: De amíg ezt nem teszed, addig nem válik jóvá a fizikai és mentális egészséged.
0: I see everyone's body and face.
1: Látom mindenki testét és arcát.
0: 86%
1: 6%
0: is not healthy.
1: 86% nem egészséges.
0: Because the ahar, the diet is not good.
1: Mert hogy nem megfelelő az étkezés.
0: You are vegetarian, I know.
1: Tudom, vegetáriusok vagytok.
0: But you went to the wrong side.
1: De rosszul csináljátok.
0: Butter, bread, cheese, milk, butter, bread, cheese, that's all.
1: Kenyér, vaj, sajt, és így csak ezek.
0: You know what is in the

0: bread.
1: Tudod, mi van a kenyérben?
0: If there's a little bakery in village, little bakery, that's good.
1: Hogyha van egy kis pékség a faluban, az jó.
0: But big bakeries which is producing the breads and this, we don't know what kind of oil, spices, salt, or many other animals things are putting in.
1: De a nagy kenyérgyárakban nem tudjuk, mit tesznek bele, miféle olajat, sót, esetleg állati dolgokat.
0: We heard that all the feathers of the flying creatures, their feathers, they are making powder and putting in the bread.
1: Mindenféle madarak tollából csinálnak port, és azt teszik a kenyérbe.
0: And those who want to have brown bread,
1: akik barna kenyeret szeretnének,
0: and that is from the humans and some goats and their hair.
1: És az pedig kecskéknek vagy esetleg embereknek a szőréből van.
0: The hairs are sold in many hotels, also from the barber shop.
1: Még a borbét, az fodrász is eladja a hajat, meg a hotelek.
0: Also at the butcher's house,
1: meg a mészárosok, and a szőrt.
0: Who clean? Nobody cleans.
1: Senki nem tisztítja meg.
0: Somebody have different color and different perfume and like this.
1: Ilyen olyan szín.
0: And different fat.
1: Ilyen olyan zsírok.
0: And somebody have disease in the skin, head skin.
1: Bőrbetegség.
0: You don't know.
1: Nem
0: they,
1: tudod.
0: They don't clean.
1: Nem tisztítják meg.
0: Just goes in the machine to make the powder.
1: Bemegy a gépbe, porítják,
0: and it makes goes to the as a brown bread.
1: És abból lesz a barna kenyér.
0: Also from the prisoner's hair.
1: Még a börtönlakók haja, szőre is.
0: This was given in one magazine in Australia.
1: Ez egy ausztrál újságban le volt írva.
0: So I'm speaking according to that magazine.
1: Aszerint mondom.
0: So do it at home.
1: Otthon csináld.
0: So 86% of our practitioners are not perfect healthy because of the nourishment.
1: A gyakorlóink 86%-a nem teljesen egészséges a táplálkozás miatt.
0: Yes, nourishment is there. Food is there, but you don't know how to eat.
1: Ott az étel, de nem tudod, hogy kell enni.
0: And how to cook.
1: Hogy kell főzni.
0: So it is a biggest mistake of the humans that they lost cookings.
1: Ez az emberek legnagyobb hibája, hogy elvesztették a főzést.
0: And from the nature we have so many things, but we forgotten to use this.
1: A természetből sok minden van, de elfelejtettük használni azokat.
0: Example.
1: Például.
0: I'm trying to bring some ancient old trees and bushes, something from there.
1: Például próbálok ősi fákat, bokrokat hozni.
0: Now we came to know yesterday we read about babul.
1: Tegnap hallottunk a babulról.
0: And do you know the Ramdev's toothpaste? Who have the toothpaste of Ramdev? Okay, thank you. So it's about 15%.
1: Körülbelül 15%.
0: Are using the toothpaste of the Ramdev.
1: Aki ilyen fogpasztát használ.
0: I'm not supporting as a advertising.

0: Nem reklámozni akarom a fogpasztát.
1: Ramdev is very nice person, very very nice person.
0: Ő egy nagyon finom ember.
1: And his point is number one, to give health to all humans.
0: Elsősorban azt szeretné, hogy egészségesek legyenek az emberek.
1: And so in his toothpaste,
0: az ő fogpasztájában,
1: there is all this like our babul, for example.
0: Olyanok vannak benne például, mint ez a babul.
1: And on the toothpaste tube, there is also picture of the our babul.
0: És a tubuson is rajta van a képe.
1: But Indians just chipping off these trees and throwing away.
0: Csak kivágják a fákat és kidobják.
1: No one is eating, no one is using.
0: Senki nem eszi meg, senki nem használja.
1: And if you cook, they said, oh, it's the food of the goats and the camels.
0: És ha megfőzik, azt mondják, hogy ez a kecskéknek, meg tevéknek való.
1: Because Indians are now running behind what European thrown away.
0: Mert hogy az indiaiak most azután futnak, amit az európaiak kidobnak.
1: You are sitting now nicely here in the hall on the floor.
0: Itt ültök szépen a padlón.
1: And mostly Indians will choose to some chair.
0: Az indiaiak meg cipővel széken.
1: Because it is a shame to sit on the floor.
0: Mert hogy számukra szégyen a földre ülni.
1: So Indian have lost. They lost.
0: Elvesztek.
1: They lost way of eating, cooking also. Indians also lost. They don't know how to cook.
0: Az indiaiak se tudják már, hogy kell főzni.
1: Thanks to our grandmothers and our mothers, whose age of 40 years, 50 years, they can cook. Good, very good.
0: A nagyanyák, anyák 40 fölött még tudtak főzni.
1: All these ladies, in very expert they are, Indian ladies.
0: Azok az indiai nők még nagyon szakértők.
1: Very expert in making makeup.
0: Abban, hogy kifessék magukat.
1: I don't know how they have. I'm always looking to their eyes. When they don't look somewhere, then I look there.
0: Nézem a szemüket, mikor nem néznek oda.
1: How is perfectly color exactly?
0: Milyen jól van színezve?
1: Not one tökéletes. More color and less color, you know?
0: Nem az, hogy az egyik oldalon jobban színes, mint a másikon.
1: So one day I took the black paste from the ash from my chimney.
0: Egyszer egy kis kormot vettem, feketét.
1: And I make also in like this.
0: És megpróbáltam így.
1: And I try like this in my. And half of the ash fell in my eye.
0: A fele belement a szemembe.
1: And when I opened the clothes like this, there was the no color.
0: Mikor meg becsuktam, ott nem volt szín.
1: So in one thing I can tell.
0: Egy dolgot elmondhatok.
1: The women are 150% perfect.
0: A nők 150% tökéletesek.
1: That's okay.
0: Ez így jó.
1: It's not bad.
0: Nem baj.
1: Why not?
0: Miért ne?
1: We everyone want to look good.
0: Mindenki jól akarja csinálni.
1: So, but this is outer things.
0: De ez külsődleges.
1: Our Holy Guruji said, nakhara.
0: Így mondta Holy Guruji.
1: It is a, nakhara means is not a, this is not a real.
0: Nem valóság.
1: The artificial gold is more shining.
0: A nem valódi arany fényesebb.
1: But that will not shine too long.
0: De nem hosszú ideig fénylik.
1: So second thing is, now we are all looking into the advertising in televisions and Facebooks and etc.
0: Mi mindannyian nézzük a reklámokat a tévében meg a Facebookon.
1: And where there is advertising,
0: mikor van egy reklám,
1: it is commercial.

0: And the commercial has not so much quality.
1: Annak nem olyan jó a minősége.
0: Our Swami Phulpuriji.
1: Phulpurijink, Swami.
0: This morning had a breakfast with us.
1: Velünk reggelizett
0: ma. And he got again a nice vegetable and chapati.
1: Kapott finom zöldséget, csapatit.
0: And he said, now I have prana in my body again.
1: Azt mondta, megint van prana a testemben.
0: Because what he ate in the aeroplane.
1: Mert amit a repülőn evett.
0: On the way. And butters and breads.
1: Útközben csak kenyeret, vajat.
0: That bread has no pranas. But of course, our Avatar Puri loves that.
1: De persze, a mi Avatar Purink szereti azt.
0: And he will go in the kitchen and tell, don't put this on my table, on my plate, what you give Swamiji.
1: És bemegy a konyhába, és azt mondja, ez az én kenyerem.
0: It's okay. He's a little child.
1: Ő még kisgyerek.
0: He will know after 40-50 years, then he will say, oh God, my junk food made me junk.
1: Azt mondja, majd 45 év múlva megtudja, hogy ó Istenem.
0: And so is the children all here in the.
1: Szemét étel, engem szemét étel.
0: So I ask you again.
1: Megint megkérdezem.
0: Please learn cooking.
1: Kérem, tanuljatok meg főzni.
0: Just put in the hot water boiling something and take out and salt and eat. This is not a cooking.
1: Az nem főzés, hogy csak beleszórod a forró vízbe, megsózod és kiveszed.
0: So they all throw away all these bushes in India.
1: Indiában kidobják ezeket a bokrokat.
0: And in many other countries.
1: Más országokban is.
0: And they are putting some other different kind of plants.
1: És mást ültetnek helyébe.
0: So they are not useful at all.
1: Nem tudják.
0: Except they give the little shadow or
1: azok még árnyékot sem adnak többet.
0: Now when we look the research by the Ayurvedas.
1: Mikor kutatjuk az Ayurvédával
0: about this bamboo tree.
1: Ezt a fát.
0: If you go to Mumbai, Calcutta, Delhi.
1: Elmész Mumbaiba, Calcuttába, Delhibe.
0: The young boys.
1: Ott a fiatal fiúk.
0: They want to earn little money.
1: Kis pénzt akarnak keresni.
0: So they cut little branch of this tree.
1: Levágják ennek a fának egy
0: kis. And 15 centimeter long, they make pieces of this.
1: 15 centiméteres darabok vágják az ágakat.
0: And they go from house to house.
1: Házról házra járnak.
0: They call toothbrush.
1: Azt mondják, fogkefe.
0: And people are waiting for that.
1: És várnak rájuk az emberek.
0: And they take this, then this stick of the bamboo.
1: Veszik ezt a kis bambusz darabkát.
0: They bite slowly.
1: Lassan rágcsálják.
0: And they brush the tooth.
1: Ezzel tisztítják a fogat.
0: Yes. And they don't have this problem.
1: Nincsenek ilyen gondjaik.
0: Most we can say though Europeans have a good technology, good pest brush, this that, but still European teeth have more problems than the farmers in India or in our other countries or what we call the different countries.
1: Itt Európában jó fogtisztítási technológia van, jó fogkefék, fogkérmek, mégis rosszabbak a fogaitok, mint Indiában meg más országokban a földműveseké.
0: Because they are using natural. And now today, yesterday we looked and we read it about, I thought it only for our cooking.
1: És tegnap olvastunk erről.
0: And then our dear Amrit from Hamburg.
1: Azt gondoltam, hogy csak főzésre jött, de aztán a kedves Amrit Hamburgból.
0: She's a doctor.
1: Ő orvos.
0: And she knows everything about this pharmacy.
1: Minden tud ezekről a gyógyszerekről.
0: And she read how much benefit have for our body this bubbles fruits.
1: Elolvasta, hogy mennyi jó hatása van a testünkre ennek a babulnak.
0: 80% diseases from the women's can be cured through only this babul.
1: A női betegségek 80%-a csak ezzel meggyógyítható.
0: But it's not for 2-3 days, yes?
1: De nem 2-3 nap alatt.
0: You have to continuously drink this water.
1: Folyamatosan inni kell ezt a teát.
0: You take few pieces from this fruits of the babul.
1: Néhány darab babult beleteszel.
0: And boil it little water.
1: Forró vízbe, kicsit forralod.
0: And then you drink the water.
1: És aztán megiszod a teját.
0: Every day.
1: Minden nap.
0: 3 times a day.
1: Háromszor naponta.
0: You can make the water for 1 liter and then keep it in your water bottle.
1: Csinálhatsz egy egész litert és termoszba tarthatod.
0: But not drinking all the times.
1: De mindig itt.
0: Make 3 day time. Night going to sleep that time.
1: Ne állandóan itt, például lefekvés előtt.
0: Morning before your coffee, chai, etc. Make 15 minutes differences.
1: Reggel a tej, a kávé előtt 15 percet várj.
0: And before your dinner, lunch, half hour before you drink this.
1: Fél órával ebéd, vacsora előtt.
0: It's for men and for women, it's a very, very healthy dish.
1: Nőnek és férfinak is egyaránt nagyon egészséges.
0: So how else she read? And then I asked this morning to our dear Radha.
1: Ahogy Amrit felolvasta, és ahogy ma reggel kérdeztem a kedves Rádát.
0: And her eyeballs went up.
1: És így felnézett.
0: Like this. Why you didn't tell me before?
1: Korábban miért nem mondtad? Ezt mondta.
0: She was mentally thinking. She
1: ezt
0: didn't tell me loudly.
1: Nem mondta.
0: So it means that how good thing it is.
1: Látjátok, milyen jó ez.
0: So this is the same the same cast of these trees is called the here is called what they call akácia.
1: Itt ez az akác fajta. Akácia, akáciának.
0: But it is this acacia is little different.
1: Az egy kicsit különböző.
0: So horse and donkey is different.
1: A ló és a szamár kicsit eltér.
0: It looks like similar.
1: Hasonlónak tűnik.
0: Have four legs.
1: Négy lába van mint kettőnek.
0: Everything.
1: Ilyesmi.
0: But it is different.
1: De azért eltér.
0: The German Shepherd is different than what in the Romania running dogs. Free.
1: A németek másképp pásztorkodnak, mint a román szabad állattartás.
0: But the dogs are all very good, very beautiful.
1: És az ottani kutyák nagyon jók.
0: They also need love.
1: Azokat is szeretni kell.
0: But in certain things.
1: De bizonyos dolgokban.
0: The shepherd can do, other cannot do.
1: Egyik meg tudja csinálni, a másik nem.
0: And what the Hungarian shepherd's guard's dog, what it can do, the shepherds cannot do.
1: És amit a magyar pásztor kutya meg tud csinálni, az maga a pásztor sem.
0: So every tree have a different qualities, some different.
1: Minden fának más a minősége.
0: And definitely, 100%.
1: 100% biztos.
0: In European science and everywhere have been tested about every plants and trees and etc. Definitely.
1: Hogy az európai tudomány nem vizsgálta végig az összes növényt.
0: It has a what they call the Latin language.
1: Van a latin nyelv.
0: And India has a Sanskrit language.
1: És Indiában meg a Sanskrit.
0: But kara, that is in Sanskrit word, there is a kara.
1: Van ez a Sanskrit szó.
0: And kar means all like a horse, donkeys, etc.
1: Ezek olyanok, mint a ló és szamár.
0: Four legs.
1: Négy lábú.
0: And so, but as I said,
1: ahogy mondottam,
0: there are horses, many, many different kind of horses.
1: Sokféle fajta ló van.
0: So similarly these trees
1: hasonlóan ezek a fák.
0: And where these trees are growing in that that circumstances, in that environment, in
1: a fák és a környezet, ahol nőnek.
0: That is very important.
1: Az nagyon fontos.
0: In Rajasthan, hardly 5 times or 20 times rain coming.
1: Rajasthanban alig 15-ször esik.
0: In our garden, is it nearly 2 meters deep water.
1: Jadamban 2 méter mélyen van a víz.
0: And soil is about 40 centimeters in Jordan maximum.
1: És maximum 40 centi vastag a talaj.
0: And all everything is dry.
1: És teljesen száraz.
0: But these trees are surviving.
1: De mégis túlélnek ezek a fák.
0: And when it's very hot, they become very green.
1: És mikor nagyon meleg van, akkor zöldelnek.
0: So that is quality of the medicine or effect on our body.
1: És így van orvosi hatása a testünkre.
0: Just sit under this tree for half an hour.
1: Fél órát ülj ez alá a fa alá.
0: You will see how good you feel.
1: És meglátod, milyen jól érzed magad.
0: And there's another tree that's called the imli.
1: Van egy másik fa, így hívják.
0: Lie down in the shadow.
1: Feküdj az árnyékában.
0: For 1 hour. You will get up with the fever.
1: És lázasan kelsz fel.
0: Yes. So effect is there.
1: Van hatás.
0: Therefore.
1: Tehát.
0: Now. It is say we throw the banana and the banana skin we are eating.
1: Eldobjuk a banánt, megesszük a héját.
0: And goat said, O human. You are stupid.
1: Isten azt mondja,
0: the best
1: ember.
0: Essence of the banana is I'm eating.
1: A, én, a, azt mondja a kecske, hogy buta vagy ember, mert én eszem meg a banán legjobb részt.
0: When I come to the garden,
1: mikor Jordanba megyek,
0: I don't go to the kitchen often. In 3 weeks I'm there. Maybe 2 or 3 times I'm looking in the kitchen side.
1: Nem megyek gyakran a konyhába, néhány hetente egyszer.
0: And I'm so sad.
1: Annyira elszomorodott.
0: So angry.
1: Annyira mérges vagyok.
0: And because good things they throw it.
1: Mert kidobják a jó dolgokat.
0: And on the inside what is they are eating this little.
1: Csak egy keveset esznek meg belőle.
0: But people don't want to eat.
1: De az emberek nem akarják megenni.
0: I was in Salzburg.
1: Voltam Salzburgban.
0: I think 1.5 months ago or 2 months ago.
1: Already. Másfél-két hónapja.
0: And one of our very nice disciples, she's from England.
1: Van ott egy jó tanítvány Angliából.
0: And she and her husband, and they said, we are getting the best of the best corn chapatis made. From the wheat.
1: Azt mondják, hogy ott a legjobb búzából készült csapati van.
0: And it is a old wheat. Old qualities.
1: Régi minőségű búza.
0: Now they again bring in the Europe back.
1: Megint visszahozzák Európába ezt.
0: And it is so healthy.
1: Olyan egészséges.
0: Expensive.
1: De drága.
0: But they go to particular bakery to get that kind of bread.
1: Egy különleges pékségben kapják ezt a kenyeret.
0: I said, then please you should bring me some seed that I will put in Jordan.
1: Kérlek, hozzatok egy kevés magot, hogy Jordanba elvihessem.
0: So I took 1 kilo.
1: Kaptam 1 kilót.
0: And proudly I brought in Europe the best seeds.
1: És büszkén vittem a legjobb magokat.
0: In Jordan.
1: Jordanba.
0: And Phulpuri said, we have about 5 ton like this.
1: És Phulpuri azt mondta, hogy itt 5 tonna ilyen van.
0: All my problems. But
1: de.
0: The people don't eat that. Az they ember, want to have white meals.
1: Az emberek nem eszik meg, fehér kenyeret akarnak.
0: But the people who are aware about this.
1: De akik tudatában vannak,
0: so-called some officers, they know, and they tell me, please Swamiji, 50 kilos or 100 kilos from

0: Many cannot cook.
1: Most már tudom, hogy ilyen sokan nem tudnak főzni.
0: That's it.
1: Így van.
0: So we will do the next course.
1: Következő kurzusom.
0: And that is only that who will honestly, seriously will come. You have to bring your gas cooker.
1: Akik eljönnek, vegyék komolyan, hozzák a gázfőzőt.
0: Cooking pots.
1: Edényt.
0: Spoons, knife.
1: Kanalat, kést.
0: The plates, etc.
1: Tányért, mindent.
0: Vegetable and spices we will provide.
1: A zöldséget meg a fűszereket.
0: And we will have one weekend only for cooking.
1: És lesz egy hétvége csak a főzésre.
0: So everybody will be sit in one line.
1: Mindenki egy sorba ül majd.
0: Everybody have about 5 square meters place.
1: Mindenkinek lesz körülbelül 5 négyzetméter helye.
0: And we will have big screen like this.
1: Lesz egy nagy vászon.
0: And
1: vetítő.
0: Someone from India I will bring who can which spices where to put.
1: Valaki Indiából mondja, hogy milyen fűszereket kell beletenni.
0: Yes, really. It's not a joke.
1: Nem vicc.
0: And it will be great, great things.
1: Nagyszerű lesz.
0: You will enjoy eating.
1: Nagyon élvezni fogjátok az étkezést.
0: Of course, when you eat only potatoes and you don't eat the spinach, you will say, this is spinach.
1: Hogyha csak mindig spenótot csinálsz, és nincs spenót, akkor azt mondod, ó, spenót.
0: The potato has on itself place, and the spinach has on its place.
1: A krumplinak is megvan a maga helye, meg a spenót.
0: So look in the your Google.
1: Nézzétek meg a Google-on.
0: What is the good of the potatoes?
1: Hogy mi a jó a krumplinak?
0: Yes, please.
1: Igen.
0: And what is good for in the spinach?
1: És mi a jó a spenótban?
0: What is good in carrot?
1: És mi a jó a répában?
0: And in eggplant.
1: Meg a padlizsánban.
0: And especially the eggplant skin.
1: Különösen a padlizsán héja.
0: You know, there was a long time, and you maybe still now, it was called macrobiotic diet.
1: Volt régebben az úgynevezett makrobiotikus táplálkozás, most is van még.
0: And they had the ass of burned this eggplant.
1: És a használták a padlizsánt.
0: And with that they were brushing their teeth.
1: És azzal tisztították a fogat.
0: And they got rid of this the pyrias of the disease.
1: És megszabadultak így a ínybetegségtől.
0: So everything is there. It was very good.
1: Nagyon jó volt.
0: So there are many ways to cook. Good ways. European way, Indian way, Chinese way, Japanese way, etc.
1: Különféle jó főzési módok vannak, európai, indiai, japán, kínai, stb.
0: America is European.
1: Az Amerika ilyen szempontból Európa.
0: But everything is mixed now.
1: De ott mindent összekevernek.
0: But I can tell the Japanese, Chinese.
1: Mondhatom, hogy japán, kínai.
0: Europeans.
1: Európai.
0: Middle East and India.
1: Közel-Kelet, India.
0: Africa.
1: És Afrika.
0: And they have very good way how to cook which things good. So please give up the junk food. Don't buy anything. Don't go to eat in the restaurants. Cook at home. You will be very healthy.
1: Ezeknek az országoknak megvannak a módjai, hogy hogy főzzenek, adjátok fel a szemétételt, ne járjatok étterembe, hanem tanuljatok meg főzni, és főzzetek otthon.
0: And give the habit of eating with your child till 5 years, then after they will not eat anything else.
1: Aztán, amit ha jól megtanul a gyerek enni 5 éves koráig, azokat a szokásokat elsajátítja, akkor más már nem is akar enni.
0: And once when one doesn't eat, they're okay.
1: Ha valaki nem eszik egyszer, akkor
0: morning you will give again the same food. Say, no, I don't want this.
1: Azt mondod, nem akarom ezt.
0: Okay, no problem.
1: Nem baj.
0: At lunchtime we'll be hungry. I will eat.
1: Akkor

0: This meat is not healthy.
1: Nem egészséges a hús.
0: And it has also sin.
1: És az bűn.
0: And we are telling that Jesus will take our sin away.
1: És Jézushoz könyörgünk, hogy távolíts el a bűneit.
0: But you know,
1: tudod,
0: how long Jesus will clean our sin?
1: Mennyi idő az, ami kitisztítja a bűneinket Jézus?
0: Jesus have no so big laundry.
1: Nincsen olyan nagy mosodája, hogy kitisztíthassa.
0: That he cleans our sin.
1: Hogy minden bűnünket kimossa.
0: So I ask you to live healthy, eat healthy, and practice yoga.
1: Azt kérem tőletek, éljetek egészségesen, étkezzetek egészségesen, és gyakoroljátok a jogát.
0: Wish you all the best.
1: Minden jót kívánok.
0: Good journey those who go.
1: Jó utat azoknak, akik távoznak.
0: Take care of your driving.
1: Vigyázzatok a vezetésnél.
0: And once more, learn eating.
1: És még egyszer, tanuljatok meg enni.
0: And cooking.
1: És főzni.
0: And if you can't cook, fasting.
1: És ha nem tudsz főzni, bőjtölj.
0: Till I come back.
1: Amíg vissza nem jön, Swamiji.
0: Okay.
1: Rendben.
0: So spices you should read. There are vegetarian books.
1: Olvassatok a fűszerekről, vannak
0: ezekről. And they also ask which spices you should add.
1: Milyen fűszert használj?
0: Yes. It's not only the test, but it is for health. They know which is going with which.
1: Nem csak az ízről van szó, hanem az egészségügyi hatásról. Mi mehet mivel együtt?
0: Otherwise, you cook nice spinach.
1: Különben megfőzöd a jó spenótot.
0: And then you put on the slag over.
1: És
0: slag on it. Milk slag.
1: Aha, és tejszínt raksz rá.
0: Yeah. So on the spinach, you serve the slag.
1: És a spenót tejszínnel.
0: That's it.